0: kivégzene támogva, hogy bármilyen mártas elítettünk, no, mi a bele? A fejtegyövete, Szaudi, bárkom lászni, én a húzá, vagy kínű viszont.
1: Ovintis, nem mag informasaw balorong ohing, husis turi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.